0: Dubai. Hayi bale weekend yami na oke ngikuba kakuhle manje. Sangikuba kakuhle nangoku. Nakanjani? Ngokumamele. Hayi mina shemane. Kani nikusaphtha mika. Amagama. Nakanjani? Bola bizo lakho nela. Kuna libizo nela. Hayi sin. Nakanjani? Babungena ngomsindo xabene. Xabene igelfika nje. Kuzoba mnandi the last hour. Uphiwo.
1: Let's move it to my next.